0: Si Parliament na hárpa chur an chláirsa de láthair. Is féidir éisteach le tuile podchaoltaí ar Europarl Radio.
1: Mercosur je únia krajín Latinskej Ameriky a dôležitý obchodný partner Európskej únie. EÚ sa už dlho snaží o to, aby bolo obchodovanie s Mercosurom jednoduchšie a lacnejšie, no problémy pretrvávajú. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tomto podcaste budeme hovoriť o príležitostiach a výzvach, ktoré prináša obchodná dohoda s Mercosurom a ako Únia upevňuje vzťahy s týmto veľkým obchodným partnerom. Poďme sa najprv bližšie pozrieť na Mercosur a vysvetliť si, čo to vlastne znamená. Mercosur je skratka pre Mercado Común del Sur, čo v španielčine znamená spoločný juhoamerický trh. Dalo by sa povedať, že Mercosur je v istom zmysle juhoamerickou obdobou európskeho spoločného trhu, ktorý je dnes známy ako Európsky jednotný trh. A rovnako ako Európska únia, aj Mercosur je alianciou členských krajín. Pôvodne ju v marci 1991 založili Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguay. Venezuela vstúpila do Mercosuru v júli 2012, ale od decembra 2016 má z politických dôvodov pozastavené členstvo. Bolívia sa stala členom Mercosuru v júli 2024. Členské krajiny Mercosuru tvoria politický a hospodársky blok. Jeho cieľom je uľahčiť politickú a hospodársku výmenu s inými krajinami na celom svete, ako aj posilniť kultúrne, politické a obchodné väzby medzi jeho členmi. Občania Mercosuru môžu slobodne študovať, pracovať, cestovať a žiť v ktorejkoľvek z ostatných členských krajín. Poďme sa teraz podrobnejšie venovať vzťahom medzi Európskou úniou a Mercosurom. EÚ a Mercosur sú dôležitými obchodnými a investičnými partnermi. V roku 2023 vyviezla EÚ do Mercosuru tovar v hodnote 56 miliárd eur. Išlo o stroje, spotrebiče, chemikálie, lieky a dopravné zariadenia. V roku 2022 vyviezla EÚ do Mercosuru aj služby v hodnote 28 miliárd eur. Medzi vyvážené služby patria napríklad telekomunikácie, námorná doprava a poštové a kuriérske služby. Viac ako 30 tisíc malých a stredných európskych podnikov vyváža do krajín Mercosuru. A práve EÚ je najväčším zahraničným investorom Mercosuru. V roku 2021 mala EÚ v tomto regióne investície v celkovej výške 340 miliárd eur. Do Únie sa z Mercosuru mnoho produktov aj dováža. Napríklad minerálne výrobky, potraviny, nápoje, tabak a rastlinné výrobky. Jediná krajina, do ktorej Mercosur vyváža viac tovaru ako do EÚ, je Čína. EÚ uzavrela obchodné dohody s takmer všetkými latinskoamerickými krajinami, aby uľahčila hospodársku výmenu cez Atlantik. Mercosur bol dlho jediným významným obchodným partnerom EÚ v regióne, s ktorým neuzavrela dohodu. Dohoda o voľnom obchode s Mercosurom by zrušila clá na široký sortiment výrobkov a obmedzila by byrokraciu pri celných konaniach. Obchodovanie s Mercosurom by tak bolo lacnejšie a jednoduchšie. Rokovania o takejto dohode sa začali už v roku 1991 a v zásade sa dokončili v roku 2019. Vnútorná opozícia v EÚ však nedovolila, aby dohoda vstúpila do platnosti. Potom, ako kritici vyjadrili obavy v súvislosti s environmentálnymi otázkami v krajinách Mercosuru, sa rokovania obnovili v roku 2023. V dôsledku toho sa súčasťou podmienok dohody medzi EÚ a Mercosurom stal záväzok Mercosuru dodržiavať Parížskú dohodu a bojovať proti odlesňovaniu. Rokovania medzi EÚ a štyrmi zakladajúcimi členmi Mercosuru sa skončili v decembri 2024. Keď sa prezidenti Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja stretli s predsedničkou komisie Uršulou von der Leyenovou na samite Mercosur v Montevideu, na záver uviedla. This agreement is not just an economic opportunity. Táto dohoda nie je len hospodárskou príležitosťou. Je to politická nevyhnutnosť. Sme podobne zmýšľajúci partneri. Máme spoločné korene, naša história a kultúra sa navzájom prelínajú. Obe strany veria, že otvorenosť a spolupráca sú skutočným motorom pokroku a prosperity. Uvedomujem si, že silný prúd unáša svet opačným smerom k izolácii a fragmentácii. Ale táto dohoda je našou jasnou odpoveďou. Na globálnej scéne stojíme spoločne ako partneri. On a global stage as partners. Ako priznala predsedníčka Európskej komisie, nie všetci sú z partnerstva EÚ a Mercosuru nadšení. Napríklad v EÚ poľnohospodári všeobecne nesúhlasia s obchodnou dohodou. Európski poľnohospodári tvrdia, že nemôžu vyrábať a predávať svoje výrobky za rovnaké ceny ako krajiny Mercosuru. V roku 2024 protesty poľnohospodárov dosiahli vrchol v krajinách ako je Belgicko, Francúzsko a Nemecko. Do celoeurópskeho protestu sa zapojili aj slovenskí poľnohospodári. Dohoda stále vyvoláva obavy z odlesňovania a ničenia amazonských pralesov. Kritici tvrdia, že intenzívnejší obchod Mercosurom by len zhoršil vplyv na životné prostredie. Veľké obavy panujú aj v súvislosti s normami v oblasti bezpečnosti potravín v krajinách Mercosuru. Podľa Európskej komisie sú však tieto obavy neopodstatnené. Tá poukazuje na to, že záväzky týkajúce sa ochrany životného prostredia sú už v obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom zahrnuté. Tvrdí tiež, že dohoda naopak spoluprácu v oblasti bezpečnosti potravín, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany pracovných práv zabezpečuje. Stanovujú sa v nej tiež kvóty a obmedzenia na dovoz citlivých poľnohospodárskych výrobkov z krajín Mercosuru, ako je hydina, hovädzie mäso a cukor. To znamená, že tieto výrobky nebude možné dovážať vo veľkých množstvách. Plánujú sa aj kontroly dovážaných potravinárskych výrobkov, aby sa zabezpečilo, že tento dovoz bude v súlade s pravidlami EÚ. Zatiaľ, čo postoj Európskej komisie je jasný, parlament nie je v otázke dohody jednotný. Niektorí europoslanci chcú partnerstvo EÚ a Mercosuru ešte viac prehlbiť, zatiaľ čo iní sú rozhodne proti dohode. Sú na strane európskych poľnohospodárov, ktorí sa obávajú nekalej hospodárskej súťaže zo strany Mercosuru. Podľa Gabriela Mata, hlavného vyjednávača parlamentu pre dohodu o voľnom obchode, však problém spočíva inde. Ak odmietneme túto dohodu ratifikovať, problémy poľnohospodárskeho sektora to nevyrieši a zároveň tým vyšleme signál, že Európa nechce byť lídrom a radšej nechá iných, aby sa chopili našich príležitostí. Aby sa dohoda medzi EÚ a Mercosurom mohla uzavrieť a nadobudnúť platnosť, musí ju schváliť parlament aj členské štáty Európskej únie. Až potom sa ukáže, či Únia a Mercosur dokážu otvoriť novú kapitolu vo svojich vzťahoch, vytvoriť nové príležitosti pre oba regióny a prekonať problémy, ktorým už dlho čelia. Jedno je však isté. Partnerstvo medzi EÚ a Mercosurom je citlivá téma, ku ktorej treba pristupovať opatrne. Ako dlho bude trvať, kým sa dosiahne dohoda o všetkých aspektoch partnerstva, zatiaľ nevie nikto. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: Európska filmová cena diváků Lux 2024. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2024 se stal snímek Zborovna. Snímek Zborovna německého režiséra Ilkera Čataka vypráví příběh mladé středoškolské učitelky Karly, která se se svým idealismem odlišuje od ostatních kolegů. Na atmosféru v pedagogickém sboru však vrhá stín série neobjasněných krádeží a tak se Karla rozhodne věc sama vyšetřit.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
9: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: Na udílení německých filmových cen sborovna ovládla celkem 5 kategorií. Kromě toho získala také ocenění Label Europa Cinemas pro nejlepší evropský film a cenu klubových kin Arthouse Cinema Award.
10: Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Riech ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
14: auslassen.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Do užšího výběru se dostaly další 4 filmy. Jde o snímky 20 000 druhů včel, Karaoke blues, Na lodi Adamant a Sestry z kouřové sauny. Těchto 5 snímků se promítalo na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodli stejnou vahou hlasy diváků a poslanců Evropského parlamentu. Evropská filmová cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Jejím cílem je za pomoci kinematografie podnítit diskuzi a posilovat evropskou identitu. Další podcasty si můžete poslechnout na internetovém rádiu Evropského parlamentu Europarl Radio.
17: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének hármas a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Veil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Veilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Veil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Ivon igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
7: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
17: 1946-ban feleségül ment Antoine Weihhez, és három fiúk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simon lehetőséget látott benne.
7: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
17: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetés-végrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemreméltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
7: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam. Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weil-t is meghallgatjuk.
17: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. Két úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Weilt rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
7: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
17: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
7: Európa a haladás reményét testesíti meg.
17: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
7: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
17: 1990-ben Simone Weil-t kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is. Az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelkiismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Weil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
0: Tá ról mi hátach ag buincin ar sail le hóil. Fágamid sa váltut agad aragad fena górum, bímid a brá arhach an éasach tídáin nar as mianling áras anu tigichinach, agus úsáid midiad chan aragad aistrú ar fadna crinne. Díorg mar vi mídne bráhar na buinc chan agad aragad a vanis tú, bráhan an tenta sa ar buinc féin chan cúrmi tátach a ianaf agus chan as bruchan ar buinc amach. Is toch een goldraad klastergat en man kennis oorbach, ach een diggen toen is litte mijn tjanacharige geen tie en er pingenie de volgen. Als er wiskut gerbaan de van korbach in estiachte oele vision sanrach feinige, kam is zoen is gere urhe. Erdoes, ka wil het? Is er Frankfurt na Germaine ta kjan kaharu an vink kennis oorbach nu BCE maar hoog te weer? Se Frankfurt an mal arig de sias tocht is a tír, agus tán terfet is mós a tír an choma. Fágan se sin gul se da hita o heav tashtilin tíra agus idir ná siúnta de, tros na ganoan san áirif. Ní da hashma arónig an teant as Frankfurt mai chan caharú dan institut arig de sáchtach sa. Ná ní kina fánach vián ar aróni ag chan caharú an vink orpig in eistíachta nú BEI. Tán bánxan lanahe ag gahar Luxemburg. Mór an a darig de sidir ná siúnta, agus príomhchathair ceann de bhanaitheoirí chóphobalach na miachta na Heorpa a bhí ann raibh an aontas atá gan anois. A cadiad na róil atá ag na hinstitúidí airgadais mórasan, tá an banc ceannais Eorpach freagrachas an euro, inéanach le buinc ceannais náisiúnta na dtíortha úsáidna ma airgadra. An príomhchóirm atá air ná an bártas airgadíochta chur a bhaim ar fud an leimistéir euro. Ní mór dó preis na chimad cosí agus é mar aimige an ráta bulscethe a chimad ag a dófán géad sa bhean terma. Conna heamh a dófán géad? Tás gur féad le bulscú áard agus ísil dochar dhéanamh den géalagar ar bhán fad termach. Nuair bhíon bulscú áard áard éon preis na go tapig rud a chiaalaíonn go mbíon níos lú airige den ár bócaí. Má anan an bulscú áard ní bhí mid nán an méid céanna airí agus seirbhísí a cheannach. Is dá bhrí san na hén sé chun lasán euro chóris rátaí builcethe chimad ag a dófán géad sa bhean téirme anas na gailtar costaméirí ar a bhargaí. Tá sé tátach an bhaníon sa chóir sa chaomh nó. Ar an déh eildain scéal is féidir le builscú ana ísil an docha chéanna dhéanamh, tá go bhéad fhí tuarasta le laidú agus rátaí fastíochta íslú dá bhar. Cílíonn sé sin go bhéad preis na laidú ach nach mbeidh sé dachfanag daoine rudaí chinach mar a dilinn siad an méid chéanna nó go bhéadach sé bheith deacair ar postaim siú. Tá reintear le siad go mbeadh ceannas orpach an tionnach ar imirt ag leagar an limistéir euro. Mar hampla is féidir leis ochar rátaí uais a thochrú chun preis na chamad cósaí. Ina hounda san tá sé freagrachas cintú go mbíonn cóirisí a cíochta óil cuairtaí creidmheasa agus dochar a feidhmú go cuí agus go raon óil. Ar an slí san bíonn sé níos tapúla, níos sábháilte agus níos fosa airgead aistrú ar fud na hárpa nó íoc gan airgead trim. Ach is mó na cuairmí atá an mbun ceannais orpach ná fearr ar íocíochtaí gan airgead trim amháin. Chum meile sin údar bhíonn sé clóhúla na nótaí buinc euro a úsáidmíad chun íochas go náthairgaí agus sérbhísí. As tá cuairm tátach eile air. Denna an banc ceannais orpach muirseacht ar bhaink orpacha chun i cintú go bhfaidh mbíonn siad a gceart agus gur féidla doling lech le haon aibh airgadais a d'éadach a bheith acu. Anois féach mís ar ról an bhaink orpach in istíochta. Tá misin an iafruilige ón gceann atá go mbanc ceannais orpach. Denna an banc orpach in istíochta chur síos ar féin mar éite íosachtathe an aontais orpach, tás go dtugann sé airgead ar íosacht a thionstail a thacaíonn le spruchanna an aontais. Tá go leor aináilacha in san áireamh sa bhéad san, a bhfuil aináil na sláinte, aináil na dachais agus aináil na tithíochta. A cad as a dagan an tairgead? Seans go gceapan tú go dagan sé as poséad an aontais, ach ní fír. Go dtéann féin an banc féin na cistí san ar íosacht, tréibhaní ar bhargaí capital den chud is mó, agus an san tugann sé an tairgead ar íosacht as na tionstail san fé théirmí fábhacha. Tug tá thart ar nócha fáin géad as na hiosachtaí san leistig den aontas. Má tá ar bhail gan ó nó ag obair ansan aináil faoi blí agus má tá tionscadal agat atá teach le spruchanna an aontais is féad leat chuir seach ar íosacht an manc orpach ina istíochta. An san denig an banc measú nuair din chailitheacht agus seicála sé go gcóilíonn an tú a chaspóirí íosachtathe agus gúil plan gan ó dá orbartha agat. Ní hamháin go bhfuil an banc orpach ina istíochta ar na hinstitúdaí airgeadais iltaobhacha is mó ar dhomhain, tá sé na sláráirí is mó do mhaoinú don aeráid chomh maith. Mar a aon le feidhmú mar éite íosachtathe an aontais, tugann sé an banc aeráide ar féin chomh maith. Chuann sé an cóhracha gunna an athraithe aeráide a gghríolár chuid oibre agus denann sé inistú a dalchaí níos in bhuaithe do chách. Tacaíonn sé le fuinneamh glan agus nuálaíocht chomh maith. Bíonn inaltóirí, óolaithe, achnamaithe agus bancéirí ag obair gáil le cuideachtaí, rialtais agus agraochtaí neamhrialtais i géad seascatír chun todhchaí níos gluise chuthú. Dá bhrí san roinean an banc orpach in istíochta réan amláin an teanolais orpach agus na nuálaíochta Orpaí le cliant ar fud an domhain. Mar tá feicthe againn tá misinéir le atá cótáchtach lena chéile ag ráhhann gan aontais. Go hechamar, tá an banc ceannais orpach freagrach go príomhe as an maitas airgadaíochta. An aimetá againn an praisanna sa limistéir euro a chiméad cósaí agus an géalagar a chiméad ar an mórthir ceart anas gúil go leor airgead in ár bócaí. Ar an déh eildain scéal cintíonn an banc orpach in istíochta shreabhar airgead de thionscadal le haon chun leasa go chéine againn. Denna sé inistú a dalchaí de chách atá níos sábháilte agus dhéanann níos lú dochair don chóhéal. Cé gúil cuar mí de fuil ar an dá bhang tá rud a bháin cinnte. Tá idir réon chótáchtta céanna do ghéal agar an aontais agus tá ró lánach acá ó thiobh todhchaí rathúil a bhaint amach den óra. Sí Parliament na Hárpa a chuir an podcraolasáid de láthair. Is féidir leat éisteacht do tuilepod craoltaí ar Europe Isle Radio.

0: 1979. gada katrā parlamenta sasaukumā pirmās priekšsēdētāja vēlēšanas parasti notiek jūlijā, pirmajā plenāra sesijā pēc Eiropas vēlēšanām. Otrās priekšsēdētāja vēlēšanas notiek 2,5 gadus vēlāk, parlamenta sasaukuma periodu vidū. Piemēram, pavisam nesen, 2024. gada 16. jūlijā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā, tika atkārtot ievēlēt Roberta Metsola. Viņas pilnvaru termiņš beigsies 2027. gada 1. janvārī.
1: This will remain the house of every person in Europe.
0: Šī arī turpmāk būs iestāde, kas kalpoja ikvienam cilvēkam Eiropā. Kopā mums ir jāiestājas par politiku, kas attaisno cerības, par sapni, kas ir Eiropa, par joprojām nepiepildīto mūsu priekšteču, dibinātāju apņemšanos. Pēc 2,5 gadiem šajā amatā es joprojām vēlos, lai cilvēki atgūtu pārliecību un no jauna dedzīgi iestātos par mūsu projektu. Pārliecību, kas ir vajadzīga, lai padarītu mūsu kopīgo telpu drošāku, taisnīgāku un vienlīdzīgāku. Pārliecību, ka kopā mēs esam stiprāki un labāki. Pārliecību, ka mūsu Eiropa ir Eiropa visiem. Kā izraugās Eiropas parlamenta priekšsēdētāji? Priekšsēdētāja amata kandidātus izvirz viena no parlamenta 8 politiskajām grupām vai grupa, kurā ir vismaz 36 Eiropas parlamenta deputāti. Kandidātu, kurš aizklātajā balsojumā saņēmis absolūtu balsu vairākumu, ievēlē par priekšsēdētāju. Dažreiz balsošana var notikt vairākās kārtās. Ja pēc 3 balsošanas kārtām neviens no kandidātiem nav uzvarējis, galīgajā balsojumā sacenšas tikai tie 2 kandidāti, kas 3. Kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu. Priekšsēdētāju ievēl ar absolūtu nodoto balsu vairākumu, nevis ar deputātu absolūtu balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka kopējā balsu skaitā netiek ņemts vērā atturēšanās un nenodots vai nederīgs balsis. Roberta Metsola tika atkārtot ievēlēt amatā jau 1. Kārtā. Par viņu nobalsoja 562 no pavisam 720 deputātiem. Pēc ievēlēšanas viens no priekšsēdētājas galvenajiem uzdevumiem ir vadīt plenārsēdes. Proti, priekšsēdētāji atklāja, pārtrauc un slēdz sēdes. Priekšsēdētāji lem par grozījumu pieņemamību, par padomēju un Eiropas komisijai uzdotajiem jautājumiem un par parlamenta ziņojumu atbilstību Eiropas parlamenta reglamentam. Viņa uztur kārtību, dod vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāji ir atbildīgi arī par iestādes reglamentu piemērošanu. Viņa vada visas parlamenta darbības un pārstāv parlamentu juridiskajos jautājumos. Viņa vada arī politisko grupu priekšsēdētāju konferenci un Eiropas parlamenta prezidiju, kurā darbojas 14 priekšsēdētājas vietnieki. Ja tev šie nosaukumi ir sveši, aicinām noklausīties citas šīs raidierakstu sērijas pārraides, kurā izskaidrota šo Eiropas žargonvārdu nozīme. Turklāt priekšsēdētājai ir ļoti svarīgs pienākums pārstāvēt Eiropas parlamentu starptautiskajā arēnā un attiecībās ar citām Eiropas iestādēm. Pildot šos pienākumus, viņa regulāri dodas oficiālos braucienos uz dažādām pasaules valstīm. Taču tas nebūtu nav viss. Priekšsēdētāja pirms katras Eiropas padomes sanāksmes saka uzrunu. Viņa izklāsta Eiropas parlamenta viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un apspriežas ar valstu un to valdību vadītājiem. Pēc Eiropas parlamenta balsojuma priekšsēdētāja ar savu parakstu apstiprina Eiropas Savienības budžetu. Koplēmuma procedūrā ar ministru padomi priekšsēdētāja var vadīt parlamentu un padomes samierināšanas komiteju. Tāpat parlamenta priekšsēdētāja kopā ar padomes priekšsēdētāju paraksta visus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus. Visbeidzot, priekšsēdētāja saņem arī lūgumus piešķirt atbalstu jeb patronāžu. Patronāža ir viens no veidiem, kā parlaments var iesaistīties kādā pasākumā, sniedzot tam savu morālo atbalstu. Atbalstu katru gadu un ar konkrētiem nosacījumiem piešķir ierobežotam skaitam pasākumu. Kā jau saprati, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amats ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienībā un ietver daudz pienākumu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
2: A sport javítja az életminőséget. Kedvező élettani hatása vitathatatlan. A rendszeres testedzéstől jobb lesz a fizikai és egészségi állapotunk, állóképességünk, sőt még a kedvünk is. Erőt, energiát és magabiztosságot adhat. A testmozgás hiánya viszont elhízáshoz és testi-lelki betegségekhez vezethet. Gondoljunk csak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, vagy a szorongásra.
3: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy hogyan támogatja az Európai Unió a versenysportot és a tömegsportot.
2: Tudjuk, mennyire fontos a testmozgás, mégis egyre inkább elhanyagoljuk. Egy 2004-es Euróbarométer felmérésben a megkérdezett európaiaknak még mintegy 60%-a nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen űz valamilyen sportot. 2022-ben viszont a visszájára fordult az arány. A válaszadók 60%-a már azt mondta, hogy alig vagy egyáltalán nem edz vagy sportol. A mozgásszegény életmód pedig egyre nagyobb aggodalomra ad okot, mivel az élet számtalan területén érezteti a hatását. Ha rossz az egészségünk és a közérzetünk, annak a gazdaság is kárát látja. Egyfelől nőnek az egészségügyi kiadások, másfelől csökken a termelékenység és a foglalkoztathatóság.
3: A sport tehát nem csak az egyén szintjén létfontosságú, hanem a gazdaság számára is. Az egykoron profikosaras Nikos Papas EP képviselő szerint a sportnak az összetartozás és a kölcsönös megértés szempontjából is nagy szerepe van.
4: Számomra ez volt az élet iskolája. Egy közös cél a győzelem érdekében megtanultam olyan emberekkel együttműködni, akiket nem is ismertem. Soha nem érdekelt, hogy kik ők, mik ők, milyen a bőrszínük, a vallásuk, a nemzetiségük vagy a szexuális irányultságuk. Ha nyertünk, összeölelkeztünk, ha veszítettünk, egymást végasztaltuk. A sport nekem a rasszizmus és az intolerancia szöges ellentéte.
3: Igaz, hogy a sportban nem számít a társadalmi háttér, olykor mégis árkot húz az emberek közé. Számos esetről tudunk, amikor szurkolók szitták gyűlölködve egymást, vagy amikor erőszakba fordult egy sportrendezvény. A korábbi futballista Karolina Morace képviselő szerint ezt nem szabad magának a sportnak felrúni.
5: Il tifo rappresenta la società.
6: A szurkolás a társadalom tükre. Nem a labdarúgás vagy a kosárlabda hozza ki a rosszat a szurkolókból. A társadalom teszi őket ilyenné vagy olyanná.
5: Delle persone che tifano in questo modo.
3: Az Európai Unió a sportban is elítéli a verbális és a fizikai erőszak minden formáját. Azon van, hogy megelőzze a gyűlöletkeltést és a hasonló incidenseket, ezért erősíti a sportszövetségek, az önkormányzatok és a bűnüldöző szervek együttműködését.
2: Az uniós intézmények szerint viszont nem az erőszak és a gyűlöletbeszéd jelenti a sportban az egyetlen problémát. Az is gond, hogy a női sportolók kevesebbet keresnek a férfiaknál, és hogy a nőkből alig lesznek vezetők.
3: A fogyatékossággal élők sportolásához sincsenek meg a megfelelő tárgyi és intézményi feltételek. Egy parlamenti konferencián Vittoria Bianco paralimpiai úszó ennek kapcsán közös cselekvést sürgetett.
6: Az akadálymentesítés megvalósítható, de csak akkor, ha a közösség egésze összefog. Megfelelőek a politikák, a szövetségek és az intézmények pedig együttműködnek egymással. Csak így érhetjük el, hogy a sport valóban egyetemes jog legyen. A sport a bevándorlók társadalmi integrációjában is segíthet. Rengeteg sikertörténetről hallani. Az Antetokounmpo testvérek például nagy karriert futottak be Görögországban, mielőtt NBA játékosok lettek az Egyesült Államokban. Egy parlamenti konferencián Brüsszelben Thanasis Antetokounmpo úgy nyilatkozott, hogy identitásának az európaiság is része.
4: Második generációs afro-európai vagyok. Ennek is érzem magam, afro-európainak. Egyszerre két kultúrkörhöz is tartozom, és remélem ezzel senkit nem sértek meg, de szerintem ezeknél talán nincs is jobb a világon. A görög és a nigériai kultúráról beszélek természetesen.
2: Antetokounmpo azt is elmondta, hogy a sport nélkül nem kapott volna hasonló esélyt a boldogulásra az életben.
4: Ma nem lennék itt önök előtt, ha nem lenne a sport. Higgyék el, ez az igazság. Az utcán lennék, ott kint. Elmennének mellettem, észre sem vennének.
3: Az Európai Unió felismerte a sport társadalmi integrációban játszott szerepét. A döntéshozók jól tudják, hogy ha a sportot beemelik politikai programjukba, azzal mindenki jól jár. Az Európai Bizottság 2007-ben egy szakpolitikai dokumentumban egy úgynevezett fehér könyvben összegezte konkrét javaslatait. Azóta az EU folyamatosan dolgoz ki sportközpontú szakpolitikákat. A Lisszaboni szerződés 2009-es hatályba lépésével az Európai Unió külön hatáskörökre tett szert a területen. Ezek alapján támogatja a tagállamok lépéseit és az európai tömegsportot. A tagállamok sportminiszterei rendszeresen üléseznek az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportügyi tanácsban. Évente egyszer Európai Uniós sportforumra is sor kerül. Ilyenkor együtt tanácskoznak a terület legfőbb érintettjei, így például sportszövetségek, olimpiai bizottságok, sportolók, önkéntesek és más érdekeltek, hogy közösen adják meg az uniós sportpolitika irányát. Uniós munkaterv is rendszeresen készül a sportra vonatkozóan, amely évekre előre meghatározza a stratégiai célokat és a prioritásokat az Európai Unió számára.
6: Ám ezzel még korán sem értünk a sportot támogató uniós intézkedések végére. Az EU az Erasmus Plus programon keresztül például rengeteg sporttevékenységhez nyújt finanszírozást. A 2021 és 2027 közötti időszakban a program több mint 26 milliárd eurós költségvetésének közel 2%-a ment sportra. Az Erasmus Plus segít a sportszervezeteknek partnerségeket kialakítani az együttműködéshez és a tapasztalatcseréhez. Így közösen tudják népszerűsíteni a sportot, támogatni a sportolók kettős karrierjét, erősíteni az elfogadást és a társadalmi integrációt. Együtt a doppinggal, a bundázással és más visszaélésekkel szemben is hatékonyabban léphetnek fel. Az Erasmus Plus emellett olyan non-profit rendezvényeket is támogat, amelyek a testmozgást népszerűsítik, önkéntes munkavállalásra ösztönöznek és hozzájárulnak a diszkrimináció megfékezéséhez. De említhetnénk a szintén ebből a programból finanszírozott külföldi szakmai tapasztalatcsere és coaching lehetőségét is.
3: A sportszövetségek és hálózatok támogatásán és finanszírozásán túl az Európai Unió saját kezdeményezéseket is indít. Az Európai Parlament egy 2012-es állásfoglalásában Európai Sportnap megrendezésére tett javaslatot, amely 2015-től Európai Sporthéttén nőtte ki magát. Az uniós országok és a partnerországok minden évben szeptember 23-a és 30-a között számtalan izgalmas sportrendezvényt szerveznek. 2024-ben csaknem 40 ország mozgatott meg milliókat, akik egy héten át egymást lelkesítve, sokszor profi sportolók társaságában hódolhattak sportszenvedélyüknek. A résztvevők életkortól és edzettségtől függetlenül számtalan sportban kipróbálhatták magukat. Volt maratonfutás, birkózás, futball, tenisz, még erdei séta is. A különböző tevékenységeket sportszövetségek, helyi klubok, iskolák, egészségügyi szervezetek és nemzeti olimpiai bizottságok támogatták. A sportot ünneplik a Be Active és a Be Inclusive díjak is. Olyan magánszemélyek és projektek részesülhetnek benne, akik, illetve amelyek a testmozgást népszerűsítik és a társadalom különböző csoportjainak a beilleszkedését segítik a sporton keresztül.
6: Természetesen a sport területén is sok még a megoldandó probléma, és van még hova fejlődni. De láthatjuk, milyen sokat tesz az Európai Unió a sportért, és ezen keresztül az európai társadalom egészéért, jól létünkért és a békés egymás mellett élésért.
3: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán. Thank you.
7: Karl Suure Euroopa noorte auhind antakse noorte projektidele, mis toetavad Euroopa demokraatiat ning edendavad koostööd ja üksteise mõistmist nii Euroopas kui ka laiemalt. Sellega tunnustatakse tööd, mida noored teevad Euroopa ühise identiteedi tugevdamiseks. 2008. aastal loodud auhind annavad ühiselt välja Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus. Igal aastal valivad riikide žüriid igast Euroopa Liidu liikmesriigist välja ühe projekti. Liikmesriikide parimad kutsutakse Saksamaal Aachenis toimuvale auhinnatseremooniale, kus Euroopa žürii kuulutab välja kolm parimat projekti. Sel aastal sai esikoha Belgia projekt Ailem, mis on esimene pagulastele ja varjupaigataotlejatele mõeldud keeleõppe rakendus. Rakenduses selgitatakse keele abil kultuuride vaheliste arusaamatuste tekkepõhjuseid ning täidetakse teadmiste lüngad pagulaste ja neid vastuvõtva riigi vahel. Kasutajad saavad õppida kasulikke väljendeid, lugeda keeleõppeks kohandatud tekste ja mängida mänge, samuti omavahel suhelda. Projekti eesmärk on tuua kokku eri tausta, kogemuste ja sotsiaalse staatusega inimesed. Idee sündis 2021. aastal ja projekti motoks sai pagulastelt pagulastele. Teist kohta jäid jagama Leedu projekt Mobiilne kliimamuuseum ja Hollandi projekt Euroopa korrespondent. 2022. aasta mais lõi Leedu sihtasutus Active Youth mobiilse kliimamuuseumi. Nad tahtsid innustada inimesi oma elustiili kliimasõbralikumaks muutma. Muuseum koosneb neljast merekonteinerist, kus käsitletakse nelja teemat. Kliimamuutusi, Euroopa Liidu rohelepet, kestlikku põllumajandust ja tervislikku toitu. Samuti antakse praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas tarbimist vähendada. Näitus saab hõlpsasti teistes riikides taas luua. Leedu projektiga jagas teist kohta 2022. aastal Hollandis loodud projekt Euroopa korrespondent. See projekt ühendab 140 noort ajakirjanikku üle kogu Euroopa, et luua Euroopale keskenduvat ajakirjanduslikku sisu. Tänu korrespondentide tööle leiavad kodanikud, kes tahavad kiigata oma riigi piirest kaugemale projekti veebisaidilt ja uudiskirjast lugusid kõikjalt Euroopast. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate parlamendi veebilehelt.
8: Wat onze politieke overtuigingen ook zijn, we beseffen allemaal dat de rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement een historische stap zijn, die werd genomen op een cruciaal moment voor de volkeren van de gemeenschap. Alle lidstaten van onze gemeenschap staan voor drie grote uitdagingen, namelijk de uitdaging van vrede, de uitdaging van vrijheid en de uitdaging van welvaart. En het is duidelijk dat we deze alleen met een Europese aanpak het hoofd kunnen bieden.
9: Dit zijn de woorden van Simone Veil, toen ze in 1979 de eerste voorzitter van een rechtstreeks verkozen Europees parlement werd. Onder meer dankzij haar leiderschap werd het parlement de spreekbuis van alle burgers. Ze zette zich in voor de democratie, kwam op voor de mensenrechten en was er rotsvast van overtuigd dat de kracht van Europa in zijn eenheid lag. Meer dan 40 jaar later is haar nalatenschap nog steeds springlevend. Ook nu nog wordt de eenheid van de Europese Unie op de proef gesteld, onder andere door politieke spanningen, economische instabiliteit en conflicten aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Toch blijft het streven naar vrede, vrijheid en welvaart centraal staan in de Europese identiteit en idealen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. we kunnen deze reeks niet beter beginnen dan met het verhaal van een erg bijzondere vrouw, Simone Veil. Ze wordt vaak de moeder van Europa genoemd en haar nalatenschap overstijgt de politiek. Ze baande de weg voor vrouwen in leidinggevende posities en is nog steeds een lichtend voorbeeld van moed en veerkracht. Simone Veil werd geboren op 13 juli 1927 in het Franse Nice. Ze behoorde tot een seculier Joods gezin. Haar eerste levensjaren werden gekenmerkt door leergierigheid en een sterke zin voor rechtvaardigheid, eigenschappen die haar ouders, André en Yvonne, haar bijbrachten. Maar haar kindertijd werd genadeloos onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Op 16-jarige leeftijd werd ze aangehouden door de Gestapo en samen met haar moeder en zus naar Auschwitz gedeporteerd. Zij overleefde de gruwel van de concentratiekampen, maar haar geliefde moeder, vader en broer niet. Deze traumatische ervaringen hebben vorm gegeven aan haar levenslange inzet voor mensenrechten, vrede en Europese eenheid.
8: Het gevaar bestaat er niet meer in dat we niet praten over de Holocaust, maar dat we er op de verkeerde manier over praten.
9: In 1946 trouwden ze met Antoine Veil en ze kregen samen drie zonen. Van 1949 tot 1953 woonde het jonge gezinnetje in Duitsland, waar Antoine bij het Franse consulaat werkte, eerst in Wiesbaden en later in Stuttgart. Sommige van haar vrienden verbaasden zich over die verhuizing, maar zij zag het als een kans.
8: We waren ervan overtuigd, als overwinnaars van 1945 geen snelle en totale verzoening met Duitsland konden bereiken, dan zouden we de wonden van een Europa dat al verscheurd was tussen het Oosten en het Westen nooit helen. De wereld zou dan afstevenen op een nieuw conflict dat nog verwoestender zou zijn dan de voorgaande.
9: Na haar terugkeer naar Frankrijk studeerde ze af aan de rechtenfaculteit in Parijs. In 1956 slaagde ze voor de nationale proef voor magistraten en ging ze aan de slag bij de Franse autoriteit voor het gevangeniswezen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar wist ze grote verbeteringen door te voeren wat betreft de omstandigheden in de gevangenissen en de behandeling van gevangenen. In 1964 was Veil directeur civiele zaken en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze hielp gelijke rechten voor moeders te waarborgen in juridische aangelegenheden binnen het gezin en ze zorgde ervoor dat vrouwen adoptierechten kregen. In 1970 werd ze aangesteld als secretaris-generaal van de Franse Hoge Raad van de Magistratuur. Ze had een indrukwekkende loopbaan, vooral als je bedenkt dat het toen nog moeilijker was om als vrouw je stem te laten horen in de politiek. Toen haar daarnaar werd gevraagd, zei ze het volgende.
8: Ik had vaak het gevoel een alibi-vrouw te zijn. Overal kreeg ik te horen, we geven vrouwen wel degelijk een stem. Kijk maar naar Simone Veil.
9: Van 1974 tot 1979 was ze de minister van Volksgezondheid van Frankrijk, onder premiers Jacques Chirac en Raymond Barre. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. Maar ondanks de uitdagingen leidde haar vastberadenheid tot een wet die sindsdien wordt gevierd vanwege de impact ervan op de rechten van de vrouw.
8: Vrouwen plegen nooit abortus met vreugde in hun hart. Vraag het hun maar. Het is altijd een drama. Het is altijd een drama en het zal altijd een drama blijven.
9: Maar daar hielden de bijdragen van Simone Veil niet op. In 1976 zorgde ze ervoor dat er een rookverbod werd ingevoerd op bepaalde openbare plaatsen en nam ze maatregelen om tegemoet te komen aan de behoeften op het gebied van gezondheidszorg in landelijke gebieden.
8: Europa is de hoop op vooruitgang.
9: In 1979, toen Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement werd, had Europa de verwoestende gevolgen van de oorlog nog steeds niet helemaal verwerkt. Het was een uiterst symbolisch moment. Een overlevende van de Holocaust, een Franse vrouw, iemand die in eenheid geloofde, kwam aan het hoofd te staan van een nieuw gekozen democratische instelling die bedoeld was om samenwerking over grenzen heen te bevorderen en te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Europa was bezig met de wederopbouw en definieerde wat het inhield een verenigd continent te zijn na tientallen jaren van verdeeldheid en vernieling. Simone Veil was niet alleen de eerste vrouw aan het roer van een EU-instelling. Ze was ook de eerste voorzitter van een Europees parlement dat bestond uit leden die rechtstreeks door de kiezers waren gekozen, in plaats van door de nationale parlementen. En zij stond in het middelpunt van die democratische transformatie. Tijdens haar voorzitterschap ontving ze als eerste vrouw ooit de prestigieuze Karelsprijs. Ook na haar ambtstermijn bleef ze toegewijd aan de Europese zaak. Eerst was ze ondervoorzitter en later voorzitter van de liberale fractie in het parlement.
8: Niemand van ons mag vergeten dat we op een dag zelf onderdrukt kunnen worden.
9: In 1990 werd Simone Veil benoemd als lid van de tijdelijke parlementaire commissie voor de Duitse eenwording, waar haar inzichten van onschatbare waarde waren. Als voormalig voorzitter van het Europees Parlement en overlevende van de Holocaust, wiens ouders en broer in een concentratiekamp waren gestorven, voegde ze een uiterst persoonlijke dimensie toe aan dit proces. Haar inzet voor Europese eenheid werd gevormd door haar overtuiging dat een verenigd Europa cruciaal was om een nieuwe wereldoorlog te vermijden. Al had ze zoveel verloren tijdens de oorlog, ze koesterde geen wrok tegenover Duitsland. In plaats daarvan speelde ze een rol in de beslissing om de Duitse hereniging te gebruiken als manier om de betrekkingen en harmonie tussen Midden- en Oost-Europa te verbeteren. De Commissie voor de Duitse Eenwording gaf de aanzet voor de top van Maastricht, die leidde tot het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de Europese Unie. De grote voorzitter van het Europees Parlement, het geweten van de EU, een campagnevoerster tegen jodenhaat en verdedigster van vrouwenrechten. Haar boodschap over vrouwen en jodenhaat zijn ook vandaag de dag nog relevant. Dat waren de woorden van Antonio Tajani, een van de opvolgers van Simone Veil als voorzitter van het Europees Parlement. Veil overleed thuis op 30 juni 2017. Ze was 89. Ze heeft tot het einde van haar leven gestreden voor vrede, eenheid en mensenrechten. Ze heeft bruggen gebouwd tussen verschillende politieke meningen, ideologieën en landen. Ook nu nog belichaamt ze het motto van de Europese Unie, in verscheidenheid verenigd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Euroopa regioonide komitee eesmärk on anda Euroopa Liidu institutsioonidele nõu. Regioonide komitee kaudu on piirkondadel ja linnadel võimalik liidu õigusloome protsessis kaasa rääkida. See võimaldab otsuste tegemisel liidu elanike vajadusi ja piirkondade eripärasid arvesse võtta. Samal ajal aitab regioonide komitee piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel ka Euroopa Liidu õigusakte paremini rakendada. Näiteks avaldati koos Euroopa Komisjoniga Euroopa roheleppe teemaline käsiraamat, kus kirjeldatakse, millised meetmed on juba hästi toiminud ning kust saada roheüleminekuks tehnilist ja rahalist abi. Kui Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament koostavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tööga seotud õigusakte, peavad nad küsima regioonide komitee arvamust. Kui seda ei tehta, võib regioonide komitee nad oma õiguste kaitseks Euroopa Liidu kohtusse kaevata. Regioonide komitee võib arvamust avaldada ka omal algatusel, kui mõni õigusakt tundub kohalike või piirkondlike huve riivavat. Muide, Euroopa Liidu kohtu kohta saab kuulata Jargooni džungli samanimelisest osast. Euroopa regioonide komitee koosneb Euroopa Liidu kohaliku tasandi poliitikutest, kes loovad silla liidu elanike ja institutsioonide vahele. Regioonide komitee loodi 1992. aastal Maastrichti lepinguga ja selle esimene täiskogu istungjärg toimus Brüsselis 1994. aastal. Euroopa Liidu liikmesriigid esitavad regioonide komitee liikmekandidaadid, kes asuvad ametisse pärast Euroopa Liidu nõukogult heakskiidu saamist. Esialgu kestis liikmete ametiaeg 4 aastat. Nissi lepinguga seda korda muudeti ja praegu on liikmed ametis 5 aastat. Liikmeks saamise eelduseks on see, et inimene kuulub mõne kohaliku või piirkondliku omavalitsuse volikogusse. Regioonide komiteel on 329 liiget, kes saavad kokku täiskogu istungjärkudel. Nad esindavad rohkem kui 92 000 omavalitsust ja 240 piirkonda. Nagu Euroopa Parlamendis, oleneb liikmesriikide esindajate arv ka regioonide komitees liikmesriigi rahvaarvust. Suurematel riikidel on rohkem ja väiksematel vähem esindajaid. Regioonide komitees on aga sarnase suurusega riikidel sama arv esindajaid. Kõige rohkem esindajaid on Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial, igaühel 24. Eestil on 7 esindajat ja kõige väiksem Euroopa Liidu liikmesriik Malta saab regioonide komiteesse saata 5 inimest. Tänu sellele süsteemile võetakse arvesse riikide rahvaarvu, aga hoitakse ära olukord, kus kaalukaus kalduks liialt palju suurte riikide poole. Sarnaselt Euroopa Parlamendile jagunevad ka regioonide komitee liikmed fraktsioonidesse ning valivad endale 8,5 aastaks presidendi ja esimese asepresidendi. Ka regioonide komitees käib põhitöö komisjonides. Seal koostatakse arvamused, aruanded ja resolutsioonid, mis võetakse vastu regioonide komitee täiskogu hääletusega. Regioonide komitee töö ei piirdu aga rangelt poliitikaga. Komitee innustab ka inimesi kohaliku ja piirkondliku elu kujundamises aktiivselt kaasa lööma. Arvamust küsitakse nii piirkondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt, vabaühendustelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, ekspertidelt ja teadlastelt. Regioonide komitee korraldab ka üritusi. Näiteks toimub Brüsselis iga aasta oktoobris Euroopa piirkondade ja linnade nädal. 4 päeva kestvale üritusele kutsutakse poliitikuid, eksperte, ettevõtjaid ning finantsasutuste ja eritasandil toimetavate ühenduste esindajaid. Sõna saab üle 1000 inimese, kes arutavad Euroopa Liidu kohaliku ja piirkonnapoliitikat. Regioonide komitee annab välja ka Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinda. Auhinnale saavad kandideerida kõik piirkondlikud omavalitsusüksused, sealhulgas vallad ja linnad. Auhinnaga tunnustatakse piirkondade ettevõtluspoliitika strateegiat. Võitjad saavad aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli. 2025. aastal tunnustati nõnda Galiitsiat Hispaanias, Krapina-Zagorjet Horvaatias ja Masooviat Poolas. Lisaks toetab regioonide komitee noori poliitikuid. Neile pakutakse koolitusi ja kutsutakse vaatama regioonide komitee täiskogu istungeid. Peale selle saavad nad osaleda üritustel nagu Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine, kus neil on võimalik kohtuda linnapeade, piirkondlike juhtide ja Euroopa parlamendi liikmetega. Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa regioonide komitee loob silla Euroopa Liidu institutsioonide ja elanike vahele. Regioonide komitee võimendab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste häält ning toob Brüsseli ja Strasbourgi meile kõigile palju lähemale. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Kun luonnon katastrofit iskevät, EU osoittaa solidaarisuuttaan antamalla käytännön tukea. Tänään tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä välineistä, joilla jäsenmaita tuetaan katastrofin jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Väline on nimeltään Euroopan unionin solidaarisuusrahasto. Rahasto perustettiin vuonna 2002, kun Keski-Eurooppa oli kärsinyt tuhoisista tulvista. EU-maiden hallitukset olivat yhtä mieltä siitä, että kun maat kohtaavat suuria luonnonkatastrofeja, ne tarvitsevat nopeaa ja luotettavaa tukea. Tämä ei tarkoita pelkästään pelastustoimia, vaan myös taloudellista apua keskeisen infrastruktuurin korjaamiseen. Tätä varten perustettiin solidaarisuusrahasto. Katsotaanpa, miten se toimii. Kun jossakin maassa tai jollakin alueella tapahtuu luonnonkatastrofi, kuten tulva, myrsky, maanjäristys tai tulivuoren purkaus, kansallisilla viranomaisilla on 12 viikkoa aikaa pyytää apua EU:lta. Niiden täytyy toimittaa arvio kokonaisvahingoista, tiedot katastrofin laajuudesta ja yksityiskohtaiset tiedot kiireellisistä toimenpiteistä, joihin ne tarvitsevat tukea. Tämän jälkeen Euroopan komissio tutkii pyyntöä. Se tarkistaa, täyttääkö katastrofikriteerit ja vahvistaa, mitä elpymistoimia rahastosta voidaan tukea. Tämän jälkeen komissio ehdottaa tukipakettia, jonka Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä. Kun paketti on hyväksytty, varat voidaan maksaa nopeasti, jotta jälleenrakennustyöt voivat alkaa. Rahaston toiminnassa on kuitenkin edelleen ongelmia. Monet tukikelpoiset maat joutuvat odottamaan pitkään tuen saamista. Tämä hidastaa jälleenrakentamista paikan päällä. Rahaston menettelyt koetaan usein liian hitaiksi ja monimutkaisiksi, ja monien mielestä varojen maksamista tulisi nopeuttaa tulevaisuudessa. Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli solidaarisuusrahaston oikeudenmukaisuuden, tehokkuuden ja reagointikyvyn varmistamisessa. Lainsäätäjänä ja EU:n budjettivallan toisena osapuolena parlamentin täytyy hyväksyä rahaston varojen käyttö ennen kuin ne voidaan vapauttaa. Euroopan parlamentin jäsenet valvovat myös varojen käyttöä. Myös he vaativat yksinkertaisempia ja nopeampia menettelyjä. Lisäksi he pyrkivät varmistamaan, että EU:n tuki tavoittaa vahingoista kärsineet yhteisöt viipymättä. Solidaarisuusrahaston varat tulevat EU:n talousarviosta. Hätätilanteita varten varataan joka vuosi noin 1,2 miljardia euroa, mutta tämä enimmäismäärä on joustava. Jos sattuu poikkeuksellisen suuria katastrofeja, EU voi hyödyntää myös edellisten vuosien käyttämättömiä varoja. Lisäksi EU voi täydentää rahastoa tekemällä budjettitarkistuksia, mutta vain jos parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat asiasta. Vuodesta 2002 lähtien rahasto on myöntänyt lähes 9 miljardia euroa tukea 24 EU-maalle, Isolle-Britannialle ja EU:n ehdokasmaille, kuten Albanialle, Montenegrolle ja Serbialle. Tarkastellaanpa lähemmin kahta esimerkkiä. Vuonna 2021 Saksa kärsi tuhoisista tulvista. Ne olivat yksi maan historian pahimmista luonnonkatastrofeista. Ainakin 196 ihmistä menehtyi ja tulvat aiheuttivat miljardien eurojen vahingot. EU myönsi solidaarisuusrahastosta 600 miljoonaa euroa jälleenrakennustöiden tukemiseen. Vuonna 2025 parlamentti hyväksyi yli miljardin euron tuen maksamisen Espanjalle ja Ranskalle. Valencian alueella Espanjassa oli lokakuussa 2024 voimakkaita tulvia. Rahastosta myönnetyillä varoilla siivotaan vahingoittuneita alueita ja korjataan teitä sekä sähkö- ja vesijohtoverkostoja. Pian Espanjan katastrofin jälkeen voimakkaat hirmumyrskyt iskivät Ranskan merentakaisiin alueisiin, Mayotten ja Reunionin saariin. EU:n myöntämät varat ovat auttaneet palauttamaan keskeiset palvelut, kuten energia- ja vesihuollon sekä terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut. Huhtikuussa 2020 solidaarisuusrahaston soveltamisalaa laajennettiin kattamaan merkittävät kansanterveysuhat. Se oli osa EU:n toimia koronapandemian torjumiseksi. Tähän sisältyy ihmisten auttaminen terveyskriisien sattuessa sekä toimet tartuntatautien leviämisen rajoittamiseksi. Kaikki nämä esimerkit osoittavat, miltä EU:n solidaarisuus näyttää käytännössä. Euroopan maat auttavat toisiaan jälleenrakentamisessa, elpymisessä ja kulkevat eteenpäin yhdessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
2: Ezt a podcastot fiatal alkotóművészek, előadók, filmesek és írók számára készítettük. Jó, ha tudják, hogy az Európai Unió külön programot hozott létre, hogy alkotásaik létrejöttét segítse. Ez a Kreatív Európa. A csaknem 2,5 milliárd eurós költségvetésű program a kontinens sokszínű kultúrájának gazdagítását, megőrzését és népszerűsítését tűzte ki célul. A COVID utáni években segít a kulturális és kreatív ágazatnak, azon belül is különösen az audiovizuális alkotóknak talpra állni. Mindezzel pedig a társadalmi befogadást, a digitalizációt és a környezeti fenntarthatóságot is erősíti. Kedves párizsi festőművészek, kaunaszi zeneszerzők, koppenhágai koreográfusok, Európa alkotóművészei! A Kreatív Európa az önöké, a tiétek. Nézzük is meg, hogyan működik. Három fő ága van, a média, a kultúra és a szektorközi ág. Vegyük elsőként a média ágat. Támogatása az európai filmgyártás és audiovizuális alkotás minden szakaszában igénybe vehető. Forrásokat biztosított például a krakkói Filmspring nyílt műhely foglalkozásainak lebonyolításához, audiovizuális szakemberek képzését segítve. Olyan nemzetközi filmfesztiválok létrejöttében volt szerepe, mint az Indie Lisboa vagy a dokumentumfilmekre specializálódott Ciné Doc Tbilisi. A média európai dimenziójú projekteket támogat, így nemzetközi összefogással a művek az országhatárokon túlra szélesebb közönséghez is eljuthatnak. Különös előnyét láthatják a filmművészeti hallgatók, játékfejlesztők, forgatókönyvírók, mivel alkotásaikkal több helyen és többeket meg tudnak szólítani. Ez az ág nagy hangsúlyt fektet a modern technológiákra. Teret ad azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek környezetileg fenntarthatóbbá teszik Európa audiovizuális ágazatát. A média ág további 4 alágra oszlik. A tartalom, az üzleti tevékenység, a közönség és a szakpolitikai támogatás alágra. A tartalom alág producerek és tartalomfejlesztők határokon átívelő együttműködését segíti. Akár üzleti modellről, akár technológiáról, akár magáról a tartalomról van szó, az innovatív megoldásokat ösztönzi. Eddig számos koprodukcióhoz és projekthez nyújtott támogatást, köztük televíziós, online és virtuális valóságtartalmak, videójátékok elkészítéséhez. Az üzleti tevékenység alág az európai audiovizuális ipar üzleti fejlesztéseit és bővítését mozdítja elő. Az üzleti életben is felkarolja a tehetségeket és ösztönzi az innovációt. Olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek a tanulást, a tudásmegosztást és a tapasztalatcserét segítik, hogy ezek a vállalkozások túlnőjenek a nemzeti kereteken. Évről évre több mint 2400 szakmabeli profitálhat azokból a programokból, amelyek a mentori feladatokra, a digitalizációra és a környezettudatosságra készítik fel őket. Arról nem is beszélve, hogy közben a média ág jóvoltából évente 300 audiovizuális alkotás Európa összes országába eljuthat. A közönség alág által támogatott kezdeményezések formabontó módon igyekeznek minél több nézővel és hallgatóval, különösen a fiatal közönséggel megismertetni az alkotásokat. A Covid világjárvány hatására az emberek már leginkább online platformokon néznek filmeket, kevesebbet járnak moziba. A közönség alágnak tehát fontos célja, hogy segítsen az audiovizuális ágazatnak kiaknázni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Teszi ezt azért, hogy a lehető legtöbb online platformon és helyszínen nőjön a nézőszám, és lépést lehessen tartani a változó nézői-hallgatói szokásokkal. Olyan programokat támogat, mint például a filmművészeti képzések, a kulturális tartalmak feliratozását segítő kezdeményezések és az európai mozi hálózatok. Végül, de nem utolsó sorban a szakpolitikai támogatás alág azért jött létre, hogy az összes tagország ugyanazt a szemléletet kövesse a szabályozásban, ha audiovizuális alkotásokról van szó. Ezt olyan programok támogatásán keresztül próbálja elérni, amelyek elősegítik a döntéshozók közötti párbeszédet, az érdekeltekkel folytatott konzultációt és az ismeretterjesztést, valamint elemzik az audiovizuális alkotói környezet jellemzőit és a piaci trendeket. A filmművészeten és az audiovizuális alkotásokon kívüli művészeti ágakat a Kreatív Európa második ága, a kultúra támogatja. Ide tartozik a zene, az irodalom, az építészet, a képzőművészet és az előadó művészet, de a kulturális turizmus is. A média ághoz hasonlóan ez az ág is a határokon átívelő közös projektekhez ad hátszelet. Ha például egy trieszti színi növendék szívesen összeállna athéni és budapesti hallgatókkal egy közös munkához, ebből a programból kérhetnek ehhez anyagi támogatást. Ez az ág gondot fordít arra, hogy elismerje a tehetséget, a kiválóságot és a kreativitást. Szinte minden művészeti ágon belül létrehozott díjakat. Külön érdekesség, hogy a külföldi tapasztalatszerzést is támogatja. Így ki könnyebben dolgozhat más országokban, hódíthat meg új közönségeket, és tanulhat másoktól. Itt van mindjárt a Kultúra mozgatja Európát kezdeményezés. Mobilitási ösztöndíjat ad a Kreatív Európa programban résztvevő mind a 40 ország művészei és kulturális szakemberei számára. Olyan, mint egy kulturális Erasmus. Utazáshoz, vendégművész programokhoz és különleges közös projektekhez nyújt anyagi segítséget. Katie Laurie, az írországi Kreatív Európa tájékoztató iroda egyik vezetője így nyilatkozott a kezdeményezés előnyeiről. If you want to develop your practice... Ha művészként vagy kulturális szervezetként valaki ki akar lépni a nemzetközi vagy európai szintérre azért, hogy művészetét vagy munkáját tökéletesítse, nincs is ennél jobb gyakorló terep. Itt le lehet tesztelni a partnerségeket, a modelleket. Egyesek csak villámvendégprogramon vesznek részt, mint ha turnéznának. Rengeteg különböző tevékenységre ad lehetőséget, rendkívül alacsony kockázattal. Ha valaki fejlődni szeretne egy adott területen, jó kiinduló pont lehet. This can be a good starting point. A Kreatív Európa program harmadik ága a szektorközi ág. Az innovációról, az ágazatokon átívelő együttműködésről, a digitális kor kívánalmaihoz való igazodásról szól. Vegyük például a kreatív innovációs laborokat. Azért jöttek létre, hogy segítsenek a kulturális és kreatív ágazatoknak innovatív megoldásokat találni a közös kihívásokra. Ez az ág ezért azokat a projekteket finanszírozza, amelyekben a technológiához társul az alkotó szellem, és amelyek különböző művészeti formákat ötvöznek. Ilyen például a színházzal kombinált virtuális valóság, a mesterséges intelligenciával készített zene, vagy a játékok és az irodalom fúziója. Már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet mindebbe bekapcsolódni. A diákok, fiatal alkotók vagy művészek három dolgot tehetnek. Először is figyelemmel kell kísérniük a pályázati kiírásokat. Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség rendszeresen tesz közzé online felhívásokat. Ezekre magánszemélyek, csoportok és szervezetek egyaránt pályázhatnak. Minden információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy terveik valóra válhassanak. Másodszor a kapcsolattartás is fontos. Minden tagországban, így Magyarországon is működik Kreatív Európa tájékoztató iroda. Érdemes hozzájuk fordulni, ha valaki számára nem egyértelműek a pályázati feltételek. Még a pályázat megírásában is tudnak segíteni. Társ irodáikkal közösen a projektekhez együttműködő partnereket keresnek az Európai Unió egészében. Harmadszor pedig merjenek nagyot álmodni. A Kreatív Európa a konvenciókat átlépő, formabontó alkotók programja. Azoké, akik munkájukkal készek megkérdőjelezni a meglévő normákat, akik szívesen lépnek ki a hazájuk vagy a közösségük alkotta keretek közül azért, hogy másokkal közösen dolgozzanak. Az Európai Bizottság Kreatív Európa program osztályát vezető Judith Videkok 2024-ben egy interjúban kifejtette a Fedora non-profit szervezetnek, hogy szerinte mit hoz a program a jövő nemzedékei életébe.
3: We first spoke about the mission of the program.
2: Először is a program küldetéséről beszéltünk, és én elmondtam, hogy örökségünk megőrzését segíti. Azon dolgozunk tehát, hogy megmaradjon, de ami még fontosabb, hogy a jövőnkért tesszük. A kultúra ott van mindnyájunk génjeiben. Úgy vélem, rendkívül fontos a jövő generációja számára, hogy új élettel, új jelentéssel töltsük meg kulturális örökségünket.
3: I think it's extremely important for the next generation.
2: A Kreatív Európa nem csak a pénzről szól. Annak bizonysága, hogy a kultúra igenis számít, hogy van értéke annak, amit alkotunk, és hogy Európa szívesen áldoz a kreativitásra. Teret ad a tehetség kibontakoztatásának. Védi a kulturális sokszínűséget, országhatároktól függetlenül szárnyakat ad az alkotó szellemnek. Minden író, festő, énekes, a következő mesterművén dolgozó valamennyi alkotó része egy nagy európai alkotó közösségnek. Az Európai Unióra bizton számíthatnak. Bővebb információkért érdemes ellátogatni a Kreatív Európa program hivatalos weboldalára, és felvenni a kapcsolatot a helyi Kreatív Európa tájékoztató irodával. Ott a sok lehetőség, csak élni kell vele. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.

0: 2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toimepandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu. Peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Amikoras Euroopa Parlament képviselői nem a plenáris üléseken vesznek részt, parlamenti bizottságokban üléseznek. Az intézményben számos bizottság dolgozik, és mindegyik külön témával foglalkozik. De hogyan is működnek a parlamenti bizottságok? Amikor az európai intézményekről van szó, gyakran találkozunk bizonyos kifejezésekkel, elnevezésekkel, amelyek több mindent jelenthetnek, több különböző testületre is vonatkozhatnak. Ez a helyzet például a bizottság szóval. Jelentheti ugyanis az Európai Bizottságot, három fő uniós intézmény egyikét, ám utalhat a parlamenti szakbizottságokra is, amelyek, mint a nevük is sugallja, az Európai Parlament részét képezik. Lássuk, miről is van szó pontosan ez utóbbi bizottságok esetében. Amikor nem a plenáris üléseken vesznek részt, a képviselők parlamenti bizottságokban egyeztetnek, amelyeknek az üléseit Brüsszelben tartják. Ezek a viták nyilvánosak, internetes közvetítésüket bárki követheti. De hogyan jönnek létre ezek a bizottságok? Az egyes új parlamenti ciklusok elején a parlament eldönti, hogy melyik képviselő melyik bizottság tagja legyen. A bizottságok mérete szakpolitikai területtől függően jelentősen eltér. A most kezdődött 10. jogalkotási ciklus első felében például a legkisebb bizottság 25, míg a legnagyobb 90 tagú. Politikai összetételük mindig az egyes képviselőcsoportok parlamenten belüli súlyát tükrözi. Az új parlamenti bizottságok az első ülésükön megválasztják elnökségük tagjait, azaz bizottságonként egy elnököt és legfeljebb 4 alelnököt. Az Európai Parlament elnökéhez és alelnökeihez hasonlóan ők is 2,5 évre kapják a megbizatásukat. A bizottságoknak saját titkárságuk van, amelynek mérete az adott bizottság méretétől függ. Most nézzük meg, hány bizottság van és mely szakterületekkel foglalkoznak. A parlamentnek 20 állandó bizottsága van, amelyek mindegyike egy adott területre szakosodott. Például van költségvetési, halászati, kulturális és oktatási bizottság, a nők jogaival és az esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottság, hogy csak párat említsünk. A parlament vizsgáló bizottságot is felállíthat, hogy az uniós jog végrehajtása során felmerülő esetleges jogsértéseket vagy hivatali visszásságokat kivizsgálja. Konkrét problémák kezelésére pedig időnként albizottságokat, illetve ideglenes különbizottságokat hoz létre. Az intézményben jelenleg 4 albizottság működik. Az Emberi Jogi Albizottság, a Biztonság és Védelem Politikai Albizottság, az Adóügyi Albizottság és a Közegészségügyi Albizottság. Ezek mindegyike 30 képviselőt számlál. A különbizottságok megbizatása 12 hónapra szól, amely meghosszabbítható. Vegyük például a COVID-19 világjárvány tanúságaival foglalkozó különbizottság esetét. Ez a bizottság 2022. márciusában jött létre, kezdetben egy évre, amelyet később 3 hónappal meghosszabbítottak. 15 hónapos fennállása alatt több mint 30 meghallgatást és munkaértekezetet szervezett, amelyeken az Európai Uniónak és a világ többi részének a képviseletében több mint 200 szakértő és 8 uniós biztos vett részt. A különbizottság tagjai több száz dokumentumot dolgoztak fel és szövegeztek meg, tanulmányokat készítettek és 6 hivatalos kiküldetést is indítottak. Ennek a komoly munkának az eredményét az Európai Parlament egyik 2023. júliusában elfogadott állásfoglalása összegzi, amelyben megtalálhatók a különbizottság világjárvánnyal kapcsolatos következtetései és ajánlásai. És hogy miként illeszkedik a parlamenti bizottságok tevékenysége a ház munkarendjébe? A szakbizottságok legfőbb feladata a plenáris ülések előkészítése, azoké az üléseké, amelyeken a teljes parlament jelen van. A parlamenti bizottságok az Európai Bizottság jogalkotási javaslatai alapján jelentéseket készítenek a parlament számára, és véleményeket adnak ki más bizottságok számára. E jelentések az úgynevezett jelentéstevők, hivatalos elnevezésükön az előadók feladatkörébe tartoznak, akikkel podcast sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben. A parlamenti bizottságok tehát megvizsgálják a jogalkotási javaslatokat, és adott esetben a plenáris ülésen megszavazandó módosításokat javasolnak hozzájuk, majd kijelölnek egy tárgyalócsoportot, amely a későbbiekben a tanács tárgyalóival egyeztet a javaslat részleteiről és további sorsáról. A bizottságok emellett kikérik a téma szakértőinek véleményét, hogy a lehető legjobb döntést tudják hozni. Végezetül a szakbizottságok elnökei a bizottsági elnökök értekezletén egyeztetnek egymással. Az értekezletnek szintén van elnöke, akit a tagok választanak meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ez a politikai testület koordinálja a bizottságok munkáját és biztosítja közöttük a megfelelő együttműködést. Összefoglalva tehát, az egyes parlamenti bizottságok konkrét szabályozási területekkel foglalkoznak, tagjaik pedig a plenáris ülésekre szánt jelentéseket készítenek. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Vai esi kādreiz uzzinājis, ka tiek atsaukts kāds pārtikas produkts, kuru esi iegādājies lielveikalā? Vai esi šaubījies par to, ko vajadzētu darīt? Vai zini, kā droši uzglabāt pārtiku, ja ir notikusi katastrofa vai ir iestājies ārkārtas stāvoklis? Vai ir gadījies atvērt saldētavu un secināt, ka nav bijis elektrības un visi saldētie produkti ir atlaidušies? Vai esi šaubījies par iespēju šos produktus vēl lietot uzturā? Visi šie piemēri attiecas uz pārtikas nekaitīgumu. Nekaitīga pārtika palīdz aizsargāt cilvēka veselību un dzīvību. To, cik droša ir pārtika, nosaka vairāki aspekti, piemēram pārtikas higiēna, marķējums, iepakojums un iespējas produktu izsekot. Katru gadu aptuveni 600 miljoni cilvēku pasaulē saslimst ar 200 dažādām slimībām, ko var iegūt pārtikas patēriņa ceļā. Eiropas Savienība mēģina nepieļaut šādas saslimšanas, tāpēc tā ir viena no pasaulē augstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem. Šajā reizē pamatīgāk aplūkosim to, ko Eiropas Savienība dara, lai garantētu pārtikas nekaitīgumu. Pārtikas nekaitīgums ir zinātnē balstīta disciplīna. Tās uzdevums ir nepieļaut, ka pārtikas sastāvā ir mūsu veselībai potenciāli kaitīgas vielas. Šī disciplīna ir saistīta ar jebkādu praksi, kas ļauj uzturēt pārtikas kvalitāti, lai nepieļautu piesārņojumu un saslimšanas. Piesārņojuma vai saslimšanas risks ir piemēram tad, ja notikusi avārija, ja nav pienācīgas kontroles, ja pārtika ir viltota vai ja ir notikusi dabas katastrofa. Gada laikā katrs 10. pasaules iedzīvotājs saslimst ar slimību, ko var iegūt pārtikas patēriņa ceļā. Tie ir lielākoties jaunieši un trūcīgāki cilvēki. Īstenojot plašu politikas spektru, Savienība cenšas panākt, lai mums galdā būtu nekaitīga uzturvielām bagātība.